Meglepődnek, hiszen elmondunk már mi, illetve már elmondtuk már a régi minkabban. Mondjuk,